Kókoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.